bayro mo dana ko tafa nyalu nyawna nyalaade tafa nyangu kadi nyaade nyalaade su yama a joldama nyenbe fuppe kafirbe ndaro su yama jomnaange be jodoro goto gosde wonde yaade woni wiite Aliou Thiam gorko bayro o bonnani jaayen